0: Good evening and thank you. It's great to be here. Yeah. Cheers.
1: Rádió Mora. Egy óra csak zenével. Muzika bez prestanka.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szívdobbanással? Egy a csend elfogy el, egy a vízhangnak felel.

Chanel, Oh My Sofair. A világnak csak egy ember vagy, de nekem a világ te vagy.

egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szívrobbanással? Egy a csend elfogy el, egy a vízhangnak felel.